Drupja di dungye nyungwa chigda, dewa maa de ngangzu drupja gwa. Drupja di...